A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma kezdődik a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Folytatódik az Onkológiai Beteg Klub. Továbbra is teljes útzár van a Nagyszombati utcában. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma kezdődik az ötnapos Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál Székesfehérváron. A rendezvény gálaműsorokkal, utcatánccal, térzenével, gyermekprogramokkal, folkestekkel és koncertekkel várja a közönséget augusztus 18-áig a belváros több pontján. A nyitógálát ma este tartják a Zicsi színpadon, ahol az Alba Régia táncegyüttes mellett bolgár, mexikói, valamint chilei vendégek lépnek fel, közölte a város oldala. A következő napokban szlovén táncosok és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkcióit is láthatják az érdeklődők. A fellépők 5 szociális intézménybe is ellátogatnak, ahol ízelítőt adnak kultúrájukból, zenéjükből és dalaikból. A külföldi csoportok a belváros több helyszínén, valamint a zárónapon az Alba Plázában is bemutatkoznak. Augusztusban is folytatódik a daganatos betegek és hozzátartozóik számára létrehozott támogató klub Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztályának következő foglalkozásán arra a kérdésre adnak választ, hogy hatnak-e gyógynövények a rákos sejtekre, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. A találkozót augusztus 26-án tartják. A kezdeményezés célja, hogy hiteles szakmai információkkal, valamint támogató közösséggel segítsék az érintetteket. A programra a daganatos betegséggel élőket és hozzátartozóikat várják. Kerülő útra terelik a forgalmat a Nagyszombati utca lezárása miatt. Székesfehérváron arra kérik a közlekedőket, hogy ne a kis utcákon kerüljék el a Nagyszombati utcai útzárat. A Zsolnai út és az Aranybola sétány közötti rész felújítása augusztusban teljes lezárás mellett folytatódik. Az elmúlt napokban sokan a környező lakópihenő övezeteket választották, az ottani keskeny utak azonban nem alkalmasak ekkora forgalomra, tájékoztat a város oldala. Alternatív útvonalként elsősorban a Fiskális és a Pozsonyi utcát, illetve más, nagyobb forgalomra alkalmas, öreghegyi utakat javasolják. A Nagyszombati utcában eközben folyamatosan halad a felújítás. Az úttestet kiszélesítik, járdát és kerékpársávokat építenek, az Aranybola sétánynál pedig autóbusz megállóhelyeket, valamint gyalogos átkelőhelyeket alakítanak ki. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának. Mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást a fehérváriak számára. A díjmentes belépés augusztus 17-e és 19-e között is igénybe vehető székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tette közé közösségi oldalán Cserpalkovics András. A polgármester szerint az elmúlt hetekben nagy volt az érdeklődés. Gyakorlatilag minden hétköznap megtelt a városi strand. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján jövőre átfogóan újra gondolják a helyieknek, valamint családjaiknak szóló belépő díjakat, illetve a kedvezményrendszert. Folytatódnak a fáklyás városnéző séták Székesfehérváron. A Turinform iroda programján a résztvevők a belváros történelmi értékeit és titkos történeteit ismerhetik meg. A sétákat ma este, valamint augusztus 21-én és 28-án tartják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, írja a város oldala. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Meghosszabbították az Abarégia fotópályázat nevezési határidejét. A Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a MÁV fotókör felhívására bárki jelentkezhet Székesfehérvárt bemutató vagy szabadon választott témájú felvételekkel. Közölte a város portálja. Kategóriánként legfeljebb 3 fotó küldhetőbe augusztus 28-áig digitális formában. Nevezni csak olyan képekkel lehet, amelyek korábban nem szerepeltek az Abarégia fotópályázat kiállításán, valamint más fotópályázaton sem részesültek díjazásban. Mesterséges intelligenciával készített alkotásokat nem fogadnak el. Az eredményhirdetést és a legjobb képekből tartott kiállítás megnyitóját október 17-én tartják. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertés pest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a vírus terjedését.
3: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások, 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: Átépítik a főutcai gyalogátkelő helyet Velencén. Az óvoda előtt megkezdték a zebrával ellátott forgalomcsillapító küszöb elbontását. Tájékoztat a város közösségi oldala. Az eddigi emelt átkelőn a helyi autóbuszok és egyes alacsonyabb futóművű gépjárművek nem tudtak megfelelően áthaladni. A következő napokban megszüntetik a jelenlegi megoldást, a helyén pedig egy alacsonyabb gyalogátkelő hely készül. A változtatás célja, hogy az utcakasz mindenki számára biztonságosabb és megfelelőbben járható legyen. A munkavégzés idején fokozott figyelmet és türelmet kérnek az arra haladóktól. Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választhatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A Velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépére is készül. Egész napos programsorozattal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézersó és családi események várják az érdeklődőket augusztus 19-én, tájékoztat Velence közösségi oldala. Fellép többek között Berecki Zoltán és a Pitypong zenekar, a közönség pedig Ruhács Tamás műrepülését is láthatja. Ezen a napon adják át a városi díjakat, a gyermekeket játszótér és kézműves foglalkozások, a látogatókat pedig kirakodó vásár is várja. Ismét lehet fürdeni Velencén az északi strandon. A vármegyei kormányhivatal döntése alapján megszüntették a korábban vízminőségi okok miatt elrendelt ideiglenes tilalmat. A velencei önkormányzat által közzétett hivatalos dokumentum szerint az Enyedi utcai természetes strandon már megszűnt a korlátozás, így ismét engedélyezett a fürdőzés. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt szél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, augusztus 14 péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Marcelleknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Nem sokára a Negrokán és a Cadavez, perceken belül a Sziasztok lányok, most pedig a Bastille-jön a Pompeijjel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Bestel. Max M. Levente vagyok.

Ezt FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, az év 226. napja van, augusztus 14. péntek, a Marcellek névnapja, és 1945-ben ezen a napon ért véget a második világháború, méghozzá Japán kapitulációjával. Kisebb harcok még utána is folytak, de hivatalosan ekkor zárult le. Sokkal szebb dolog a háború után, konkrétan a dal címe is ez, Beautiful, gyönyörű, Christina Aguilera jön.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék a hétvégére, újból Kánikula jön, 35-36 fok szombat, vasárnap és hétfőn. Utána a 20-ai hosszú hétvégére visszatér a 30 fokos normál nyár. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt kívánok a hírek után Amy Winehouse dalával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma kezdődik a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Folytatódik az Onkológiai Betegklub. Ismét lehet fürdeni Velencén az északi strandon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma kezdődik az ötnapos Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál Székesfehérváron. A rendezvény gálaműsorokkal, utcatánccal, térzenével, gyermekprogramokkal, folkestekkel és koncertekkel várja a közönséget augusztus 18-áig a belváros több pontján. A nyitógálát ma este tartják a Zicsi színpadon, ahol az Alba Régia táncegyüttes mellett bolgár, mexikói, valamint chilei vendégek lépnek fel, közölte a város oldala. A következő napokban szlovén táncosok és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkcióit is láthatják az érdeklődők. A fellépők 5 szociális intézménybe is ellátogatnak, ahol ízelítőt adnak kultúrájukból, zenéjükből és dalaikból. A külföldi csoportok a belváros több helyszínén, valamint a zárónapon, az Alba Plázában is bemutatkoznak. Augusztusban is folytatódik a daganatos betegek és hozzátartozóik számára létrehozott támogató klub Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztályának következő foglalkozásán arra a kérdésre adnak választ, hogy hatnak-e gyógynövények a rákos sejtekre, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. A találkozót augusztus 26-án tartják. A kezdeményezés célja, hogy hiteles szakmai információkkal, valamint támogató közösséggel segítsék az érintetteket. A programra a daganatos betegséggel élőket és hozzátartozóikat várják. Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A Velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépére is készül. Ismét lehet fürdeni Velencén az északi strandon. A Vármegyei Kormányhivatal döntése alapján megszüntették a korábban vízminőségi okok miatt elrendelt ideiglenes tilalmat. A Velencei Önkormányzat által közzétett hivatalos dokumentum szerint az Enyedi utcai természetes strandon már megszűnt a korlátozás, így ismét engedélyezett a fürdőzés. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt szél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rádió FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én pénteken, amikor is sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre lehetnek kisebb gumoly felhők az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még élénk marad a szél, 28-33 fok közé melegszik a levegő, a hétvégén újból kánikula lesz, 35-36 fok szombaton, vasárnap és hétfőn, aztán újból visszatérnek a 30 fokok, és visszatérünk mi is a 90-es és 2000-es évekbe. Most a Black Eyed Peas segít ebben, Don't Lie a Beston.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 30 fok napsütés, enyhe szél, ez vár ránk augusztus 14-én pénteken odakint. Outside címmel George Michael dalával is készülök, és itt lesz a Margaret Island is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is teljes az utcára a Nagyszombati utcában. Marad a hőség, hőkupola alatt az ország. Színes programokkal ünnepli születésnapját Velence. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kerülő útra terelik a forgalmat a Nagyszombati utca lezárása miatt. Székesfehérváron arra kérik a közlekedőket, hogy ne a kis utcákon kerüljék el a Nagyszombati utcai útzárat. A Zsolnai út és az Aranybola sétány közötti rész felújítása augusztusban teljes lezárás mellett folytatódik. Az elmúlt napokban sokan a környező lakópihenő övezeteket választották, az ottani keskeny utak azonban nem alkalmasak ekkora forgalomra, tájékoztat a város oldala. Alternatív útvonalként elsősorban van a Fiskális és a Pozsonyi utcát, illetve más, nagyobb forgalomra alkalmas, öreghegyi utakat javasolják. A Nagyszombati utcában eközben folyamatosan halad a felújítás. Az úttestet kiszélesítik, járdát és kerékpársávokat építenek, az Aranybola sétánynál pedig autóbusz megállóhelyeket, valamint gyalogos átkelőhelyeket alakítanak ki. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklomból másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Egész napos programsorozattal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézersó és családi események várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat Velence közösség oldala. Fellép többek között Berecki Zoltán és a Pitypong zenekar, a közönség pedig Ruhács Tamás műrepülését is láthatja. Ezen a napon adják át a városi díjakat, a gyermekeket játszótér és kézműves foglalkozások, a látogatókat pedig kirakodó vásár is várja. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt cél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához, augusztus 14 péntek, sok boldogságot, Marcellek, szülinaposok. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jön a hétvége, aztán pedig egy rövid hét és a augusztus 20-ai hosszú hétvége. Közben mindvégig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Elsőként most itt a Besten, Esteltől az American Boy.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én a Barlangászok világnapján. Ezen kívül 51 évvel ezelőtt a mai napon mutatták be a The Rocky Horror Picture Show-t. Ez egy amerikai-brit horror komédia musical volt, ha valaki nem emlékezne rá. És már is megyünk tovább Szijjával itt a Besten. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van, várom az infót.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What are you looking for?

0: Best FM a legjobb zenék. Ma még 30 fok a hétvégén, újból 35-36, aztán a 20-ai hosszú hétvégére visszaáll a mai maximum, azaz a 30 fok körüli normálisnak mondható nyári hőmérséklet. Részletes időjárás jelentés és friss infók pillanatokon belül jönnek a hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Bryan Adams és Mel C folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást Fehérváron. Újabb telepen ütötte fel a fejét az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást a fehérváriak számára. A díjmentes belépés augusztus 17-e és 19-e között is igénybe vehető székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tette közé közösségi oldalán Cserpalkovics András. A polgármester szerint az elmúlt hetekben nagy volt az érdeklődés. Gyakorlatilag minden hétköznap megtelt a városi strand. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján jövőre átfogóan újra gondolják a helyieknek, valamint családjaiknak szóló belépő díjakat, illetve a kedvezményrendszert. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárásra.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt cél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én pénteken. Sok boldogságot, kedves Marcellek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 215 éve ezen a napon született Clark Ádám, skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a Budai Vár alagút tervezője. 81 éve ezen a napon született Steve Martin, amerikai színész, író, három amigo, örömapa, Roxanne. 60 éve, szintén a mai napon született Holly Berry, amerikai színésznő, modell, szépségkirálynő. 67 évvel ezelőtt, augusztus 14-én született Irvine Magic Johnson is, amerikai kosárlabda sztár. És már 41 éve, hogy Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíjait ezen a napon. A dalokat, amelyeket John Lennon és Paul McCartney írt, az ár pedig 47,5 millió dollár volt. Egyébként versenyben volt még Yoko Ono és Paul McCartney is, de Jackson túl licitálta őket. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Peti írja, M5 Budapest felé az Ócsai csomópont után baleset, kisebb dugó van. Köszönjük szépen az infót, jó utat, jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 8 óra, a következő órában pedig megtudhatjuk, melyik a Back to Black tagjainak kedvenc napja. Akár péntek, akár szombat, és énekel a csodálatos Whitney Houston is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás, a MOHU szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
4: Irány Siófok. Augusztus 14-e és 22-e között a bor és kenyér ünnepe vár a hajóállomáson. Esténként zene, ízek, találkozások, augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés és látványos tűzijáték. Egész nyáron kulturális élmények és a varázslatos naplementék. Siófok. Itt kezdődik a Balaton. Részletek siófok.hu.
5: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
6: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
7: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
8: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
7: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/BestFM Székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
9: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el IV. Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Ma kezdődik a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Folytatódik az Onkológiai Betegklub. Ismét lehet fürdeni Velencén az északi strandon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma kezdődik az 5 napos Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál Székesfehérváron. A rendezvény gálaműsorokkal, utcatánccal, térzenével, gyermekprogramokkal, folkestekkel és koncertekkel várja a közönséget augusztus 18-áig a belváros több pontján. A nyitógálát ma este tartják a Zicsi színpadon, ahol az Alba Régia táncegyüttes mellett bolgár, mexikói, valamint csilei vendégek lépnek fel, közölte a város oldala. A következő napokban szlovén táncosok és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkcióit is láthatják az érdeklődők. A fellépők 5 szociális intézménybe is ellátogatnak, ahol ízelítőt adnak kultúrájukból, zenéjükből és dalaikból. A külföldi csoportok a belváros több helyszínén, valamint a zárónapon az Alba Plázában is bemutatkoznak. Augusztusban is folytatódik a daganatos betegek és hozzátartozóik számára létrehozott támogató klub Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztályának következő foglalkozásán arra a kérdésre adnak választ, hogy hatnak-e gyógynövények a rákos sejtekre, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. A találkozót augusztus 26-án tartják. A kezdeményezés célja, hogy hiteles szakmai információkkal, valamint támogató közösséggel segítsék az érintetteket. A programra a daganatos betegséggel élőket és hozzátartozóikat várják. Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépére is készül. Ismét lehet fürdeni Velencén az északi strandon. A Vármegyei Kormányhivatal döntése alapján megszüntették a korábban vízminőségi okok miatt elrendelt ideiglenes tilalmat. A velencei önkormányzat által közzétett hivatalos dokumentum szerint az Enyedi utcai természetes strandon már megszűnt a korlátozás, így ismét engedélyezett a fürdőzés. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt cél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
3: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként B.O.B. és Bruno Mars duója, és egy gyönyörű ballada, egy óda, egy gyönyörű nőhöz. Azon a napon, augusztus 14-én, amelyen 1908-ban az angliai Folkestone-ban megrendezték a világ első hivatalos szépségversenyét. 5 perccel múlt 8 jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik. Max M. Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék, ahogy hallgatóink is jelezték korábban. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé az Ócsai csomópont után. Sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni, és még mindig az M5-ös, de a másik oldal Röszke felé, Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot lezárták sövényvágás miatt, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. Ha bárhol máshol dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Itt a Besten pedig a következő percekben énekel majd Britney Spears, jön az Airi Mafia, de csak a Flower Power után.

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön 8:30, jönnek a legfrissebb hírek a végén, részletes időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy még egyszer a hétvégén megnyomja a kánikula gombot a nyár, aztán visszatér a 30 fok nemzeti ünnepünkre, és visszatérnek az ezredforduló legnagyobb slágere is, Montel Jordan és a This Is How We Do It folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is teljes az utcára a Nagyszombati utcában. Marad a hőség, hőkupola alatt az ország. Színes programokkal ünnepli születésnapját Velence. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kerülő útra terelik a forgalmat a Nagyszombati utca lezárása miatt. Székesfehérváron arra kérik a közlekedőket, hogy ne a kis utcákon kerüljék el a Nagyszombati utcai útzárat. A Zsolnai út és az Aranybola sétány közötti rész felújítása augusztusban teljes lezárás mellett folytatódik. Az elmúlt napokban sokan a környező lakópihenő övezeteket választották, az ottani keskeny utak azonban nem alkalmasak ekkora forgalomra. Tájékoztat a város oldala. Alternatív útvonalként elsősorban van a Fiskális és a Pozsonyi utcát, illetve más, nagyobb forgalomra alkalmas, öreghegyi utakat javasolják. A Nagyszombati utcában eközben folyamatosan halad a felújítás. Az úttestet kiszélesítik, járdát és kerékpársávokat építenek, az Aranybola sétánynál pedig autóbusz megállóhelyeket, valamint gyalogos átkelőhelyeket alakítanak ki. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklomból másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Egész napos programsorozattal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézersó és családi események várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat Velence közösség. Fellép többek között Berecki Zoltán és a Pitypong zenekar, a közönség pedig Rohács Tamás műrepülését is láthatja. Ezen a napon adják át a városi díjakat, a gyermekeket játszótér és kézműves foglalkozások, a látogatókat pedig kirakodó vásár is várja. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt szél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján folytatódik a napos száraz idő. Felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Sajnos 30 fok körül alakul a maximum. Aztán pár napig újból visszatér, ha kánikula 35-36 fok lesz majd hétvégén és jövő hét hétfőn. Kedden pedig egy újabb lehűlés várható, idézőjelesen visszahűl 30 fokra. És marad is az augusztus 20-ai hosszú hétvégén ott a maximum. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. A Simply Red dalát indítottam el. Ain't That a Lot of Love a Besten.
1: Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az a rossz hír, hogy kb. Két hét és vége a nyárnak kezdődik a suli, srácok. Srácok, gyerekek, Kids címmel jön majd Robbie Williams és Kylie Minogue közöse, a következő órában pedig a Tankcsapda is zenél. Álmomban Pesten, megjelent Isten. Rögtön 9 óra, jó reggelt, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a MOTE szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
4: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
3: Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-tel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás,
5: a MOHU szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
7: Irány Siófok. Augusztus 14-e és 22-e között a bor és kenyér ünnepe vár a hajóállomáson. Esténként zene, ízek, találkozások, augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés és látványos tűzijáték. Egész nyáron kulturális élmények és a varázslatos naplementék. Siófok. Itt kezdődik a Balaton. Részletek siofok.hu.
8: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
9: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
8: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
10: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
11: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást Fehérváron. Újabb telepen ütötte fel a fejét az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást a fehérváriak számára. A díjmentes belépés augusztus 17-e és 19-e között is igénybe vehető székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tette közé közösségi oldalán Cserpalkovics András. A polgármester szerint az elmúlt hetekben nagy volt az érdeklődés. Gyakorlatilag minden hétköznap megtelt a városi strand. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján jövőre átfogóan újra gondolják a helyieknek, valamint családjaiknak szóló belépődíjakat, illetve a kedvezményrendszert. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a NÉBIH elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárólag.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt szél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Azoktól a sztároktól, akik meghatározták az ezredforduló zenéjét, zenei harculatát. Itt lesz Beyoncé, Jennifer Lopez, zenél a Maroon 5, az óra Usherrel indul. DJ Gaga's Falling in Love, 5 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kitartást a hét utolsó munkanapjához. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max Semleranta vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A péntek és nyár, és hát augusztus 20-ai hosszú étvége is jön. Biztosak lehetünk benne, hogy az M7-esen ma is tumultus lesz. Ha már is ez a helyzet, vagy bárhol máshol dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155, az biztos, hogy lassú az M5-ös Röszke felé, Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot ugyanis lezárták sövényvágás miatt, a torlódás 2-3 kilométer. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play out. Play on, play out. Yo, Trey, drop the verse.

We out. Best FM, a legjobb zenék. Beyoncéval és Jay-Z-vel is megtörtént minden híresség rémálma. Hatósági intézkedésre volt ugyanis szükség a pár birtokánál, miután egy 63 éves bronxi férfi nagysebességgel a sztárpár kúriájának zárt kapujába hajtott. A férfit letartóztatták, állítólag semmi szándékosság nem volt benne, lehet, hogy csak rosszul lett, minden esetre a rendőrök szerint zavart volt. Beyoncé jön a Besten.

Rest FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek hangulatát most Robbie Williams és Kylie Minogue duettjével idézzük meg. Jön a Kids, az óra végéig pedig még biztosan Heinz Gábor Biga is. Ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési információ is a 0620 55 55 155-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 10 óra, hogy milyen idővel búcsúzik a hét, milyen időnk lesz ma, és a hétvégén kiderül a hírek végén. Előjáróban pár szóban tényleg csak annyit, hogy ma még 30 fok körül, a hétvégén visszamelegszik 35-36 fokra, de az augusztus 20-ai hosszú hétvége ismét kellemesebb 30 fok körüli nyári időt hoz. Én pedig hozom 10 után is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Jön a Jamiroquai! És a Unique is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Ha közlekedési információ van, várom szeretettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma kezdődik a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Folytatódik az Onkológiai Betegklub. Ismét lehet fürdeni Velencén az északi strandon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma kezdődik az ötnapos Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál Székesfehérváron. A rendezvény gálaműsorokkal, utcatánccal, térzenével, gyermekprogramokkal, folkestekkel és koncertekkel várja a közönséget augusztus 18-áig a belváros több pontján. A nyitógálát ma este tartják a Zicsi színpadon, ahol az Alba Régia táncegyüttes mellett bolgár, mexikói, valamint chilei vendégek lépnek fel, közölte a város oldala. A következő napokban szlovén táncosok és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkcióit is láthatják az érdeklődők. A fellépők 5 szociális intézménybe is ellátogatnak, ahol ízelítőt adnak kultúrájukból, zenéjükből és dalaikból. A külföldi csoportok a belváros több helyszínén, valamint a zárónapon az Alba Plázában is bemutatkoznak. Augusztusban is folytatódik a daganatos betegek és hozzátartozóik számára létrehozott támogató klub Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztályának következő foglalkozásán arra a kérdésre adnak választ, hogy hatnak-e gyógynövények a rákos sejtekre, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. A találkozót augusztus 26-án tartják. A kezdeményezés célja, hogy hiteles szakmai információkkal, valamint támogató közösséggel segítsék az érintetteket. A programra a daganatos betegséggel élőket és hozzátartozóikat várják. Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépi is készül. Ismét lehet fürdeni Velencén az északi strandon. A Vármegyei Kormányhivatal döntése alapján megszüntették a korábban vízminőségi okok miatt elrendelt ideiglenes tilalmat. A velencei önkormányzat által közzétett hivatalos dokumentum szerint az Enyedi utcai természetes strandon már megszűnt a korlátozás, így ismét engedélyezett a fürdőzés. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt cél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában a Pussycat Dolls-tól vagy Shaggy-től jön Sonic a Sky-jal, de csak is a French Affair után. 4 perc elmúlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, és sok boldogságot a Marcelleknek, illetve a szülinaposoknak. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxem Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Péntek van, úgyhogy hangolódjunk együtt a hétvégére a Night Shift Extrában majd 6 és 8 között. Ma DJ Hangya duplázik, úgyhogy kedvi rezidensünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli. Előtte a házigazda is hasonló stílusban kever. A lemezjátszók mögött 6-tól White Boy, most pedig egy kis hip-hop a folytatásban.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, M7-es hírek. Most még jól járható, de pár óra múlva szerintem beindul a hétvégi üzem. Ha a dugó baleset van, addig is és akkor is várom, várjuk majd Majoros Rita kolléganőm 12 után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jelenleg munkavégzés miatt van kisebb torlódás az M5-ösön mindkét irányban. Lajos Mizsénél, az M3-ason Budapest felé Bag térségében, illetve szintén oda-vissza Kerekharasztnál. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük egy könnyed nyári szamba Sergio Mendestől és a Black Eyed Peas-től. A délelőtt utolsó órájának zenei mozaikjába pedig a Bieber is beleteszi a saját részét. Ez lesz a Rakjuk Össze, és rakjuk össze mi is az infókat, ha bárki dugott balesetet lát. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarok is vannak a horvát tűzvész közelében, özönvízszerű eső sújtotta Tokiót, itthon viszont még egy ideig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok, az ottani erdőtűz miatt folyamatos a kapcsolat a magyar konzuli szolgálattal. Éjszaka pedig többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, hogy a magyarok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, a tűz gyorsan átterjedt a házakra is, mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. A környéken jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le, a hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ezek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A hamisítványokat lefoglalták, a hatóság eljárást indított. Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzések csaptak le. Az ítéletidő miatt eddig 4 haltak meg. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést. Ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen. Eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 14-én pénteken a Marcellek névnapján sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Küszöbön a hétvége, aztán pár nap munka, aztán egy hosszú hétvége, ami után már csak egy hetünk maradt a nyárból. Repül az idő, nehogy közben kellemesen teljen. Hozom ebben az órában George Michael, Edwin Collins, nem sokára Lisa Stansfield dalát. Az órát Király Viktor indítja.
0: Best

Best FM a legjobb zenék hangzásából, arra gondolhatnánk, hogy a 60-as, 70-es években, de nem. 1994. december 5-én jelent meg a skót énekes dalszerző Edwin Collins A Girl Like You című dala. Az Egyesült Királyságban a 4. helyig jutott a kis lemezlistán, az amerikai Billboard 100-as rangsorában a 32-nél nem sikerült följebb lépnie.

0: Best FM, a legjobb zenék. Munkavégzés miatt lassú továbbra is az M3-as Kerekharaszt térségében, ahol műszaki átjárót szerelnek össze, és mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A Vásárosnamény felé vezető oldalon 6-7, a másik oldalon 3-4 kilométeres emiatt a dugó. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizsek között terelést bontanak. A 66-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 6-7 kilométer, a másik oldalon burkolatjeleket ragasztanak, ott 7-8 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy gyors váltás után a stúdióban már Majoros Ritával, a The Way I Art, ő fogja elindítani. Jó hétvégét kívánok, a mai ebédhez jó étvágyat, találkozzunk hétfőn is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarokat is evakuáltak a horvátországi erdőtűz miatt. Már küldi az adószámla kivonatokat a NAV. Egyelőre folytatódik a napos és száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Eddig 58 magyart menekítettek ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebb végtagsérülés miatt kórházba került, más magyar sérültről jelenleg nincs hír, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen. Értük, két kis busz indult el Magyarországról. A kimenekített magyarok ellátásáról a Vöröskereszt emberei és a horvát hatóságok gondoskodnak. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a tűz a házakra is átterjedt. Mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni, csak nem 40 ember megsérült. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, de az oltás még zajlik, speciális repülőket is bevetnek. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Lincmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Egy balti-tengeri kikötőt támadtak ukrán drónok hajnalban Szentpétervár közelében. Az energiaexportban is fontos szerepet játszó létesítményben tűzütött ki, de sikerült eloltani, közölte a régió kormányzója. Az orosz hatóságok szerint több mint 50 ukrán drónt hatástalanítottak a térségben. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, kellemes pénteket, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, így augusztus 14-én, fú, hogy már itt van a hónap közepe, de egyelőre ezzel még nem foglalkozunk, inkább azzal, hogy itt a hétvége, úgyhogy erre lehet készülni a legjobb zenékkel. Indítom is az órát és a délutánt Timbaland és Carrie Hilson dalával. Szép napot!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, igazán szép péntek délután kívánok mindenkinek. Nyári időnk van a nyári hétvége küszöbén, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek jól indult ez a péntek, és hogy a délutáni folytatásban velem tartanak, akkor biztos, hogy jó lesz, mert hogy ahogy így végignézek a listán, amilyen zenéket itt már összepakoltunk, hát elég jó hangulat lesz, úgyhogy csak annyit mondhatok, hogy Bob Marley, Mark Ronson, Honey Beast, vagy éppen Daft Punk, hát unatkozni biztosan nem fogunk, ráhangolódunk a hétvégére. Jövő közlekedési információkkal, meg mindenféle érdekességgel, úgyhogy vágjunk bele Donna Lewis-szal, I Love You Always Forever, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, hát ma is ott vagyunk együtt az utakon, úgyhogy én hozom a legfrissebb infókat, amint megkapom őket. Önöket pedig arra kérem, hogyha látnak valamit az utakon, akkor hívjanak fel az infóval, vagy akár írjanak egy üzenetet a számunk 0620-55-55-155. Erős a forgalom az M1-esen ma is, méghozzá Budapest felé Tata térségében, a 67-es kilométernél jelen pillanatban is már több kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé Bagnál pedig burkolati jeleket festenek, 39-es kilométernél szűkítik a forgalmi sávokat, úgyhogy emiatt a lassulás és a most már olyan 1 kilométeres torlódás. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, ha bárkinek van útinfója, majd délutánon is számítok rá. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, így az Ári Mafia bónuszjáték dala után. Megyünk tovább hírekkel, mert hogy mindjárt egy óra után érkezik majd a Gorillaz. És zenél majd Beri is jön az Ébredj velem.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erdőtűz pusztít, a horvátoknál magyarokat is érint. Rendkívüli segítség a gazdáknak az idei aszály miatt. A héten még marad a száraz meleg napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 magyart menekítettek már ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebben megsérült, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Közösségi oldalán azt írta, 45 magyart egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen, értük két kis busz indult el Magyarországról. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a házakra is átterjedt. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépeket is bevetettek. Szuper előleget kaphatnak a gazdák az aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb kezdik kifizetni az előlegeket. Augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forint azonnali forráshoz juthat 150 ezer magyar gazdálkodó. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzés zúdult, az ítéletidőnek halálos áldozatai is vannak. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést, ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen, eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas slágerek. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Péntek délután van, a legjobb zenék szólnak, lassan itt a munkaidő vége. Jó, tudom, lassan, de azért már látjuk talán az alagút végét, és élvezhetjük hamarosan a hétvégét. Például a világ egyik legromantikusabb dalával jön a Six Minutes Under Reacher, most pedig a Gorillaz indít.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying?

Best FM a legjobb zenék. Szagács Gergőt hallottuk, ez volt a Van-e még, a folytatásban jön a Seft és a Mucho Mambo Sway, úgyhogy táncolhatunk, de előtte még jön a nap kérdése. Igazából ha azt nézem, nagyjából 2 hét van még hátra ebből a nyárból, persze ezzel senkit nem ijesztgetni szeretnék, csak a nap kérdésehez kapcsolódik. Mi az, ami még az idei nyárba biztos, hogy bele fog férni, vagy kinél mi az, amit megvalósít még az idei nyáron, akár hátra van a nyaralás, vagy egy kis pihenés, kikapcsolódás, vagy pont, hogy lakásfelújításban vannak, mert hogy valahogy ezen a nyáron nagyon sok hallgató írta azt, hogy éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et, szóval hát ha a munkálatok lassacskán véget érnek, 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk jöhetnek ide még a nyári tervek, amik hátra maradtak, úgyhogy várom őket, és a Mucho Mambo Sway-t pedig már hozom, és jön a Chef dala itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szakaszos torlódás van az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között Budapest felé, a 60-as és a 20-as kilométerek között. Erős a forgalom az M3-ason is, Vásárosnamény felé 60 és Gyöngyös között torlódás van. Az M5-ösön Röszke felé Innástól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között a belső sáv zárva van, mert sövény nyírás folyik, úgyhogy a torlódás már a 3 kilométert is meghaladta. Szintén az M5-ösön szintén Röszke felé Lajos Mizse térségében pedig burkolati jeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, viszont nem jó hír, hogy már 10 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, bármiről tud, bármit lát, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 órához érkezünk, nagyon pörög ez a délután, úgyhogy gyerünk tovább a következő órában, meghallgatjuk a friss híreket, aztán Subway Master dalát jön a Nincs nő, nincs sírás. És itt lesz majd Sean Paul is Sasával és az I'm Still in Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Küldi a NAV az adószámla kivonatokat, rendőröket és szolgálati kutyát támadott meg egy férfi. Sem ma, sem a hétvégén nem számíthatunk esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
1: Kiemelten vizsgálja a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része csapódik le ezeken a platformokon. A GVH közölte, arra törekszik, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzvisszatérítést. A versenyhatóság 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Rendőrökre és szolgálati kutyára támadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében. A 20-as éveiben járó fiatalemberhez azért mentek ki az egyenruhások, mert otthonában agresszíven viselkedett és rongálta a berendezést. Kórházba akarták vitetni, ő azonban ütni-rúgni kezdett, egy rendőrnek koponya egy másiknak csípőzúzódást okozott. A kutyájuknak is neki ment, csak könnygázzal tudták megfékezni. Korábban egyébként többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, most is próbaidőn volt. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ha eladják ezeket, a jogtulajdonosokat csak nem 40 millió forintos kár érhette volna. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Most majdnem kellemes szombatot kívántam mindenkinek, de ennyire még azért ne szaladjunk előre. Inkább csak élvezzük a péntek délutánt és hangolódjunk a hétvégére. A legjobb zenékkel ezt megtehetjük Robbie Williams-szel, Sassával, Sean Paul-lal, vagy éppen Christina Aguilera-val, Lil Kim-mel, Pinkel és Májával.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. Soul sisters, let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi a programja még az idei nyárra, mert hogy 2 hét múlva már jön a szeptember, és akkor végül is mondhatjuk, hogy lassan vége a nyárnak. Kata írja, nekem még mindenképpen kell egy balatoni hétvége, nem lehet úgy lezárni a nyarat, hogy legalább egyszer ne lássam a Balatont naplementében. Meg tudom érteni. Réka azt írja, még legalább egy dinnyét szeretnék megenni a teraszon egy szás semmiben. Na jó, a szomszédok miatt azért felöltözöm mondjuk bikiniben, de még várok egy ilyen napra. András is ír, nálam a bogrecsozás még nem maradhat ki. Amíg lehet kint főzni a kertben, addig nálam tart a nyár. És milyen jó szabály ez? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a nyári tervek. Mellé egy kis Everlast. What's it like? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy információt Budapestről a Könyves Kálmán körútról, hogy a Málenki robot emlékhelynél baleset történt, úgyhogy ott van egy kis dugó, egy kis fennakadás, amit pedig még kaptam info, az az M3-asról jött, hogy erős a forgalom Vásáros Tamény felé, 60 és Gyöngyös között több helyen szakaszos torlódás van és lassulás, de jött még az M7-esről is, hogy a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár, illetve a Székesfehérvári szakaszon lassulás van és araszolás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Szerezd be minden iskolaszert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Továbbra is teljes az utcára a Nagyszombati utcában. Marad a hőség, hőkupola alatt az ország. Színes programokkal ünnepli születésnapját Velence. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kerülő útra terelik a forgalmat a Nagyszombati utca lezárása miatt. Székesfehérváron arra kérik a közlekedőket, hogy ne a kis utcákon kerüljék el, a Nagyszombati utcai útzárat. A Zsolnai út és az Aranybola sétány közötti rész felújítása augusztusban teljes lezárás mellett folytatódik. Az elmúlt napokban sokan a környező lakópihenő övezeteket választották, az ottani keskeny utak azonban nem alkalmasak ekkora forgalomra, tájékoztat a város oldala. Alternatív útvonalként elsősorban a Fiskális és a Pozsonyi utcát, illetve más, nagyobb forgalomra alkalmas öreghegyi utakat javasolják. A Nagyszombati utcában eközben folyamatosan halad a felújítás. Az úttestet kiszélesítik, járdát és kerékpársávokat építenek, az Aranybola sétánynál pedig autóbusz megállóhelyeket, valamint gyalogos átkelőhelyeket alakítanak ki. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
5: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
4: Egész napos programsorozattal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézersó és családi események várják az érdeklődőket augusztus 19-én, tájékoztat Velence közösség. Fellép többek között Berecki Zoltán és a Pitypong zenekar, a közönség pedig Rohács Tamás műrepülését is láthatja. Ezen a napon adják át a városi díjakat, a gyermekeket játszótér és kézműves foglalkozások, a látogatókat pedig kirakodó vásár is várja. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt szél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 3 óra után is élvezhetjük együtt a 90-es, 2000-es évek legnagyobb slágereit. Én Majoros Réte vagyok, ebben az órában hozom a Backstreet Boys egyik dalát, jön a Quit Playing Games, de itt lesz majd By Alex és a Schlepp Nelly, és a 4-es Street is. Na meg Lenny Kravitz, Tom Novi indítja az órát, én pedig szép délutánt kívánok.
1: 108 és 90,4 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM, a legjobb zenék. Nézzük a kalendáriumot így 14-én, augusztus 14-én, mert a Marcelek a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. Nézzünk pár eseményt is, amik valahogyan köthetőek a mai naphoz. 81 éves ma Steve Martin, amerikai színész, író. 79 éve született Daniel Steele, amerikai regényíró. Budapesten hunyt el 67 évvel ezelőtt Jávor Pál színész. 60. születésnapját ünnepli ma Halle Berry, amerikai színésznő, modell és szépségkirálynő. 51 éve mutatták be a The Rocky Horror Picture Show című amerikai brit horror komédia musicalt. 43 éves ma Mila Kunis, amerikai-ukrán színésznő. 41 éve történt, hogy Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját. Ma van a pénzügyi tudatosság napja, és a gyíkok világnapja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek ide az üzenetek akár a kalendáriummal kapcsolatban, vagy mivel ma van a barlangászok világnapja is, ha valami csodás helyen jártak már barlangban, akkor írják meg nekem, hogy küldjenek képeket. Jöttnek az ajánlatok, én eléggé csípem ezeket. 0620 55 55 155, tehát a számunk, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, és szép napot kívánok mindenkinek a Backstreet Boys dalával. Emlékeznek erre a dalra? Quit Playing Games, amikor a Bravo magazinban még volt olyan rovat, amikor a dalszövegeket ki lehet vágni, ott volt angolul, magyarul. Én akkor tanultam meg, és azóta is fújom kívülről. Már szól is a Best FM-en, hát énekeljük együtt!

0: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék. A Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra Székesfehérvár szlovén testvérvárosából is érkezik egy együttes, méghozzá Szlovénia egyik legrégebbi és legismertebb folklor csoportja, amely 1949 óta büszkén őrzi és népszerűsíti a néphagyományokat autentikus táncokkal, zenével és népviseletekkel. Az évtizedek során számos hazai és nemzetközi szakmai elismerést, valamint jelentős nemzetközi fesztiválok díjait nyerték el. A táncegyüttes bemutatóját táncház követi majd, szlovén finomságokat lehet kóstolni, többek között házi kenyeret, házi szalámit és sajt is szerepel a kínálatban. A program pedig augusztus 16-án lesz, vasárnap, méghozzá a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ amfiteátrumában. Este pedig majd záró programként szalsza parti is várja önöket, úgyhogy lehet táncolni, lehet majd kóstolni és élvezni a jó zenét és a finom falatokat. Jó szórakozást kívánok hozzá! 17 óra 30 perctől várnak mindenkit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék. Ma délutáni kérdésem az, hogy bár két hét van még hátra a nyárból, ki mivel tölti ezt a két hetet, jobban mondva, kinek mi fér még bele ebbe a két hétbe. Azt írja Krisztián, a kutyákkal még szeretnénk egy nagy kirándulást valahol a víz közelében, nekik is jár egy utolsó nagy kaland, még megvárjuk, míg lemegy ez a nagy meleg. Jól teszitek, csak óvatosan. Dani is írt, egy utolsó nagy nyári buli még kell, augusztus végén baráti társasággal csinálunk egy kerti partit, szerintem az lesz a nyár méltó lezárása. Imádom az ilyesmit. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát ide jöhetnek még a különböző tervek erre a nyára. Hát ha más is kedvet kap egy kis sütögetéshez, vagy balatoni pancsoláshoz, vagy szimplán ahhoz, hogy megegyen egy fél görög dinnyét a teraszon, mert hogy ilyen üzenet is érkezett. Én pedig mindehhez, minden tervhez hozom a Miami-t Will Smith-től, vagy éppen a kosindalát. Jön a Hide You a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A kedvenc időszakunk felejthetetlen slágerei a következő órában is érkeznek. Mindjárt 4 óra jönnek a friss hírek, aztán Krisztina Millián. És jön a Well Hello is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást Fehérváron. Újabb telepen ütötte fel a fejét az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást a fehérváriak számára. A díjmentes belépés augusztus 17-e és 19-e között is igénybe vehető székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tette közé közösségi oldalán Cserpalkovics András. A polgármester szerint az elmúlt hetekben nagy volt az érdeklődés. Gyakorlatilag minden hétköznap megtelt a városi strand. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján jövőre átfogóan újra gondolják a helyieknek, valamint családjaiknak szóló belépő díjakat, illetve a kedvezményrendszert. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a vírus terjedését.
7: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e. Természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárólag.
6: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt cél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is imádni való slágerek. Így péntek délután a Best FM-en én Majoros Rita vagyok. Jön a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started, de jön Michael Jackson is és a Remember the Time. Madonnával is bulizunk, meg mozi ajánlót is hozok, de előtte még Christina Milian-nel indul az óra. Jön a When You Look At Me.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM, a legjobb zenék. Ma születésnapot ünneplünk még hozzá Steve Martin 81. születésnapját, úgyhogy mi mással is köszönhetnénk itt a mozi ajánlóban, mint az 1991-es Örömapával. Ez szerintem egy tökéletes vasárnap délutáni limonádé egyébként, én akkor szeretem ezeket leginkább nézni. A történet főhőse George Banks, akinek lánya egyszer csak bejelenti, hogy férhez megy, és az Örömapa pedig meglehetősen nehezen viseli, hogy lánya felnőtt. Az esküvői készülődés ugye elkezdődik, és hát természetesen egyre nagyobb káoszba fordul és stresszbe, főleg amikor megjelenik a kis extravagáns esküvő szervező, akit nem más, mint Martin Short alakít, szerintem fantasztikusan. Egyébként Steve Martin párja a filmben Diane Keaton, és hát az ő párosuk legendás és imádnivaló, úgyhogy a filmben rengeteg nevetés van, szól az elengedésről, családról, és arról, hogy bizony milyen furcsa, amikor a gyerekek egyszer csak felnőnek és kirepülnek a fészekből. Azoknak is ajánlom, akik esetleg éppen nagy esküvő szervezésben vannak, mert biztosan lesz egy-két olyan jelenet, amire hát rávágják, hogy na, hát ez ismerős. 0620-55-55-155, ha van kedvenc Steve Martin filmjük, akkor ajánlják önök is ezen az SMS vagy Viber számon. Miközben ajánlom a legjobb zenéket a folytatásban is. Na, megyünk tovább itt a 90-es, 2000-es évek kedvencei között, például Madonnával érkezik a Music, most pedig Michael Jackson és a Remember the Time, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90,4 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék. Szeretik a mézet? Hát most mindenféle ínyenséget megkóstolhatnak, hiszen újra a fehérvári mézünnep. Augusztus 14-e és 16-a között várnak mindenkit szeretettel 10 órától 19 óráig az Országzászló téren Székesfehérváron. Többek között mézvásár, mézkóstolás, mézes előadások, interaktív játékok gyerekeknek, a mézlovagrendek és a mézkirálynő felvonulása is lesz, illetve még egy kis izgalom, mézlovag avatás is szerepel a programban. A rendezvény központi helyszíne, ahogy már mondtam, az Országzászló tér, úgyhogy várnak mindenkit szeretettel augusztus 14-e és 16-a között, méghozzá a székesfehérvári királyi napok édes felvezető eseményeként. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90,4 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Másodperceken belül 5 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána robogunk tovább. Az E17-nál jön az It's Alright. És jön a zenével a Cannibals is, és az Ülünk a vonaton.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, és kész!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek? tanévkezdés.osam.hu.
5: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
6: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak.
7: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Ma kezdődik a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Folytatódik az Onkológiai Betegklub. Ismét lehet fürdeni Velencén az északi strandon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma kezdődik az ötnapos Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál Székesfehérváron. A rendezvény gálaműsorokkal, utcatánccal, térzenével, gyermekprogramokkal, folkestekkel és koncertekkel várja a közönséget augusztus 18-áig a belváros több pontján. A nyitógálát ma este tartják a Zicsi színpadon, ahol az Alba Régia táncegyüttes mellett bolgár, mexikói, valamint chilei vendégek lépnek fel, közölte a város oldala. A következő napokban szlovén táncosok és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkcióit is láthatják az érdeklődők. A fellépők 5 szociális intézménybe is ellátogatnak, ahol ízelítőt adnak kultúrájukból, zenéjükből és dalaikból. A külföldi csoportok a belváros több helyszínén, valamint a zárónapon, az Alba Plázában is bemutatkoznak. Augusztusban is folytatódik a daganatos betegek és hozzátartozóik számára létrehozott támogató klub Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztályának következő foglalkozásán arra a kérdésre adnak választ, hogy hatnak-e gyógynövények a rákos sejtekre, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. A találkozót augusztus 26-án tartják. A kezdeményezés célja, hogy hiteles szakmai információkkal, valamint támogató közösséggel segítsék az érintetteket. A programra a daganatos betegséggel élőket és hozzátartozóikat várják. Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A Velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépére is készül. Ismét lehet fürdeni Velencén az északi strandon. A Vármegyei Kormányhivatal döntése alapján megszüntették a korábban vízminőségi okok miatt elrendelt ideiglenes tilalmat. A Velencei Önkormányzat által közzétett hivatalos dokumentum szerint az Enyedi utcai természetes strandon már megszűnt a korlátozás, így ismét engedélyezett a fürdőzés. Pénteken tovább melegszik a levegő, miközben folytatódik a száraz, aszályos időszak. Sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt cél mellett délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Éjszakára jelentősen lehűl a levegő, friss lesz a hajnal. A hétvégén is kitart a napos, meleg időjárás, számottevő változás még nem várható. A jövő hét elején azonban frontok érkezhetnek, hétfő estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is csupa izgalmas sláger, és még egy órát együtt rádiózhatunk, úgyhogy gyerünk, húzzunk bele itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, mert hogy kell az idő a remek slágereknek, mint Joe Bacsó és a Funky Groove, de itt lesz majd az Animal Cannibals és az Ülünk a vonaton, valamint az Atomic Kitten és a The Tide is High. Most Timbaland!
0: 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM, a legjobb zenék. Ki mit tervez még a következő két hétre, szóval a nyár hátralévő részére? Mi az, aminek mindenképpen bele kell férnie? Azt írja Zoli, én még szeretnék egy olyan napot, amikor reggeltől estig semmit nem csinálok, sem munka, se telefon, csak strand. Reméljük lesz még rá alkalmad. Írt Viki is, egy nagy kerti grillezés még hiányzik, barátok, zene, hideg italok, és lehetőleg másnap ne kelljen korán kelni. Én még erre vágyom. Reméljük, hogy most hétvégén össze is jön. Lilla is írt, még egy naplement és strandolás mindenképpen kell, nem délben, amikor mindenki megsül, hanem este, amikor már alig vannak a parton. Én ezeket a perceket, órákat szeretem a legjobban. Megértem. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek, és mellé egy kis olasz kaland. Joe Bacio és a Funky Groove Best FM-en.

0: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék. A hétvégén úgy tűnik, hogy kánikula lesz, úgyhogy erre kell felkészülni. 35 vagy a fölött is mérhetjük majd a maximumokat, ami a fokokat illeti, úgyhogy erre készüljünk fel. Én azt gondolom, hogy sokszor még az egészséges szervezet sem mindig bírja ezt a nagy meleget, hát még hogyha valakinek problémája van, úgyhogy figyeljünk egymásra, kérdezzük meg akár a szomszédnénit is, van-e valamire szüksége, figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, szalmakalap, napvédő, napszemüveg, hogyha úgy alakul, úgyhogy tényleg vigyázzunk egymásra ebben a nagy kánikulában is. Ha pedig valakinek valami jó kis hétvégi hűsítő tippje, terve van, akkor írja meg a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM, a legjobb zenék. Maradt még egy dalom hátra, ez pedig nem más, mint a Bombon és a Varázsjel. Utána pedig White Boy veszi át a terepet, úgyhogy ő hozza a kedvenceket, méghozzá 6 óra után a Night Shift keretében. 7 óra után is lesz majd egy társa, úgyhogy csatlakozik majd hozzá Hangya a Night Shift extrában. Jó bulit kívánok mindenkinek, és a hétvégén is jövök majd, méghozzá holnap délben, úgyhogy találkozzunk szombaton is, és töltsük együtt a délutánt, egy kicsit lazuljunk a hétvégében is együtt. Addig is minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ez az évszázad aszálya óriási károk a földeken, levélözönnel jelez az adósoknak a NAV. Elolvadhatnak a fizetések a mesterséges intelligencia miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelezhetik káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. A speciális tudással rendelkező alkalmazottak viszont kifejezetten jól járhatnak. Közülük minden negyediknek jelentősen gyarapodhat a bére. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akár csak keddenként, úgyhogy akár csak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől. Addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Night Shift. És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem Hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best-en, a Night Shift második órájában.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey Martinez, you ready girl? Come on.

0: hírek a Best FM-en.
1: E-rollerek, már ősszel jöhet a szabályozás, horvátországi erdőtűz, jól vannak a magyarok. Letartóztatták a rendőrökre rontó próbaidős droghuszárt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Minden magyar jól van a dél-horvátországi Omis térségében az éjszakai erdőtűz után, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita szerint 4-en sérültek meg, de csak könnyebben, már ma kiengedik őket a kórházból. A spliti magyar konzul 26 magyar turistával egyeztetett személyesen, senki sem kért segítséget. Jó néhányan már hazatértek vagy indulásra készek. A horvát hatóságok egyébként mintegy 1000 helyi lakost és nyaralót menekítettek ki a térségből. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket, akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponya társának csípőzúzódást okozott, csak könygázzal tudták megfékezni. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy készlet egész közel van a határoz, amit stabilnak tekintünk. Nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ugyan ezzel kezdtem az előző 60 percet is, de hát legalább ennyire hogy használjam ki ezt a lehetőséget.
5: Igen, ugye, mit szeretném mondani?
4: Hát, hogy a pici lányomnak boldog szülinapot.
5: Jaj, boldog születésnapot kívánunk a kis white boy.
4: White girlnek.
5: White girlnek, igen.
4: 11.
5: Az igen.
4: Nincs, hogy így. Hát 11 éve
5: vezetnék. Röpül az idő mellett, Sanyikám.
4: Hát meg a hajam.
5: Az. Nem, de azt nem fúj a szél.
4: Hát nem, már nem. Igen, tehát hogy, már hogy kirepült, és már azért nincs, de hogy igen.
5: Nem, hát aztán meg a csemetik, csemetik repülnek majd.
4: Ezt a szép ünnepet nem rontom el ilyen, na mindegy. Na, szóval, hogy igen, tehát Lucának boldog szülinapot, a funky szerelmeseknek meg hát akkor még egy órát, a Nácsi Flexrában még egy órán keresztül funky pörög hangjának köszönhetően.
5: Úgy van, sziasztok!
3: A legjobb zenék mixben, ez a Night Shift a Best FM-en.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Az öreg Nile.
2: Jaj, a nagy kedvenc, igen.
1: Ugye?
2: De hát vannak még nagy nevek, ugye?
1: Ha valaki... Csak hogy egy picit edukáljunk itt, ugye? Tehát Mojo Lady egyelő.
2: Nile Rodgers.
1: Korai Nile Rodgers. Igen.
2: Egyébként egy filmbetét dal volt. Most meg nem mondom, hogy melyik. De még az is lehet, hogy az volt a film cím, hogy Soup for One.
1: Mert a dal címe is ez
2: igen,
1: volt.
2: Igen.
1: Na, és hogy mi van, hogy a Stevie Wonder is új albummal?
2: Igen, az jött velem szembe, hogy Stevie Wonder 2027-re tervez egy új albumot. Az öreg, oda csap a lovak közé, úgyhogy kíváncsian várom.
1: Semmit nem lehet
2: rá tenni. Főleg a hangzására vagyok kíváncsi. Mennyire ez modern, mennyire használnak benne...
1: Bármi? AI-t?
2: Nem, AI-t az biztos.
1: Biztosan nem fog, az öreg?
2: Nem, mondjuk autotune-t vagy ilyesmi.
1: Semmit nem lehet róla tenni, ilyen duettes lesz?
2: Nem tudom, megmondom őszintén, hogy hangzásban, vagy stilisztikailag milyen lesz. Hát remélem olyan Stevie Wonder-es.
1: Hát és nagyon remélem, hogy akkor ez azért majd valamiféle koncert fog csatlakozni. Ez egy-két évvel ezelőtt talán...
2: Hát neked ez nem probléma, elutazol a világ másik végére.
1: Nem az a gond, nem tudok róla. Tehát ezem 2 évvel ezelőtt volt az, hogy egy jó kis Stevie Wonder koncertre el kéne menni, csak hát az öreg nem turnézik, és ezem 2 évvel ezelőtt lett vége a turnénak, tehát semmi hír nem volt róla. Jó, mondjuk csak Amerikában nyomta, tehát... De az öreg Stevie-ért talán még oda is érdemes lenne kiutazni.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Kéne csinálnunk ilyen Night Shift bingót. Mely fog előbb megtörténni? Tehát azt mondom, hogy most tényleg egyszer elmenjünk a Lauerhez sütögetni, mert most már 4 éve mindig ez van. Gyertek hozzám, gyerekek! Bugrásba fűzünk valamit, és ha-ha!
2: Én okay. Erről nem is tudok.
1: Hát mert mindig eddig jutunk el. De hogy mondtad, hogy oké, Krisztián, hova, mikor? És akkor így megszűnik az információ áramlás, illetve hát ugye a régóta tervezett Purple Disco Machine közös meglátogatás, ugye ami idén se fog megtörténni, hiába jön megint Magyarországra Purple Disco Machine.
2: Jó, hogy mi majd elmegyünk közösen bulizni.
1: Persze, hogy akkor ilyen csapatépítőjének, ezt meg a németivel beszéljük mindig, hogy jó Purple Disco, az jó, menjünk. És akkor 3 hét múlva, te voltál Purple, nem, te, én se, jó van, akkor hát akkor így.
2: Hát ez kb. Olyan lehet, ugye, mint a Schuster mindig lyukacipőben jár.
1: Körülbelül, igen. Na, csak hogy hát ugye Purple Disco Machine jutott eszembe, hogy

0: DJ hangja.
1: Igen, tudom, hogy kell rendelni kécsört, nem mondd el. Egyébként most tényleg ezen gondolkodtam hetek óta, hogy valami persejt ide ki fogok ratni.
2: Ja,
1: szarszó viccér egy százas.
2: Bünti persejt?
1: Az, hogy valami. Na, ne, utána néztél ki, vett el a...
2: Nem tudom. Itt tippeltem esetleg Guy Ritchie, de ugye...
1: Guy Ritchie-nek amúgy is jól szoktak sikerülni a házassága, angol énekesnőkkel, tudjuk, jó? Úgyhogy mindegy, jó van.
2: Na, de várj, ő Madonnát is elvette, nem?
1: Hát ezért mondom.
2: De nem angol. Madonna amerikai.
1: Hát jó, de hát...
2: Jó, angolul beszél, na.
1: Nem, de ez régen, ez egy ilyen visszatérő stand-up poén volt, hogy, ja, tehát, hogy a Madonna olyan régóta lakott már Angliában, hogy már álltak, már az akcentusa is lett neki. Tehát egy teljesen nézve brit akcentusban nyomta. Kind of like. Na, mi viszont teljesen jó akcentusban nyomtuk végig ezt a 60 percet, úgyhogy jövő hét kedv. Igen, most péntek van, jó, 500
2: meg
1: van? Igen.
2: Jó.
1: Igen,
2: akkor tényleg, jövő hét kedd. Jövő hét
1: kedd, és aztán utána meg mész.
2: Szabira. Igen,
1: jó van. Na, akkor jövő hét kedd, de még akkor egy óra funkira várunk
2: vissza. Oké, sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek. 10 milliárdokat szereztek vissza a ravaszkodó webáruházaktól. Ma is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. A miniszter szólt arról is, hogy felül kell vizsgálni az autópálya koncessziók rendszerét. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Továbbra is szédületes ütemben bővül a hazai kereskedelmi piac. A tavalyi év végére meghaladta a 2100 milliárd forintos forgalmat. Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Számos helyen volt tűzeset ma is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lombkoronájára is átterjedt a tűz. Pestvár megyében Törtelnél 7 hektár terület izzott. Jásznagykunszolnokban Fegyvernek közelében az útmenti aljnövény égett nagy füsttel. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A 80-as évek végén állítólag Madonna és Michael Jackson között volt valami. De nem tartott sokáig ez a valami, mert hogy Madonna nem túl szépeket nyilatkozott Michael kisugáról, Janetről. Aztán később megbeszélték ezt a félreértést olyannyira, hogy nálunk is nagyon jól megférnek majd egymás után a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

klubos fellépésekről tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkozást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Musical-it a Best Time.

40 év, és most már 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyúlt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best Damn.

Best FM, a legjobb zenék. Igazán jó fej az időjárás, mert hogy gondolt azokra is, akiknek nincs nyári szünet, és hétvégére időzítette brutális nyári kánikulát. 35 fokos nappali maximum szombaton is, és vasárnap.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Soha nem okozott még ekkora pusztítást az aszálya földeken, tartozik a NAV-nak, jön az adós levél. Szoboszlai volt csapattársa áll a Fradi útjában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
3: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
2: Az eddigi legkomolyabb ellenfél vár a Fradira az Európa Ligában. A lengyel Górnik elleni tegnapi továbbjutás után a Trabzonspor következik a főtáblára kerülésért. A török futballcsapat keretének értéke 4-szerese a Ferencvárosénak, csak nem 160 millió euró. A nyáron szerződött oda például az egyiptomi Mo Salah, aki eddig Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban. Az első meccs jövő csütörtökön idegenben lesz, a visszavágó egy hétre rá a Grupamában. Ha a magyar rekordbajnok elveszti a párharcot, a Konferencia Liga főtábláján folytathatja ismét egyedüli magyar együttesként. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Hogy ne forduljon elő még egyszer az, ami 2002-ben, hogy 4-szer annyi ember jelent meg az ingyenes bulin, mint ahogy tervezték. Idén már 4 napra szedték szét az egészet, és csak belépővel lehetett bemenni Fatboy Slim Big Beach Boutique elnevezésű fesztiváljára. A The Rockefeller Skank hamarosan érkezik itt a Best FM.
4: Ez a Night Shift a Best

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

Best FM a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipjében. Szóval a kiadója nyomást helyezett

Stefan a legjobb zenék, hogy hogy áll a Limecore ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Komoly összeg juthat bérlakás építésre, agrárkárok érkezik a segítség. Nem kerültek fel a polcokra, silány sportcipőkre csapott le a NAV. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket. Így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 46 és 47 éves dalok is lesznek. Kis túlzással a következő órában. 79-ben jelent meg a Chicago Street Player-en, ebből lett aztán később az egyik legnagyobb klubhimnusz, a Bucketheads féle Bomb. 80-ban pedig a Brothers Johnson jelentette meg a Stompot, ebből készített el a Volvox a Tapsot, mindkettő érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Jó, Robbie Williams a Millenniummal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Belga, svéd, angol, olasz, francia, sőt még svájci dance formáció is érkezik a mai utolsó 60 percben. Svájcot majd a Shakedown képviseli az At Night-tal. Olaszországból Alex Gaudino érkezik a Destination Calabriával. A sort pedig a belga Lasgo nyitja a Something-el.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrias, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a Best Term, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Dog Child, Big Rocker.